0: Al, kultusz, a liszt, stöpszös, radioaktív retro.
1: Yes! It is not that fun. That's not.